Akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar, akar